0: Köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 3-án magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Program indult fiatal orvosok számára. Az alapellátásban végzett munka pontokat ér a szakosodáshoz. A horvát rendőrség fokozta a Száva menti szakasz megfigyelését migráns csoport észlelése miatt. A Meteorológiai Világszervezet új figyelmeztetést adott ki. Bejjén az elesett és eltűnt honvédőkre emlékeztek. Az Eszéki Horvát Nemzeti Színház megnyitja a jubileumi 120. évadát.
1: Híreink következnek.
0: A Meteorológiai Világszervezet új figyelmeztetést adott ki. Közölték, hogy az erős El Niño miatt a világnak komolyan fel kell készülnie a szélsőséges hőségre, az aszályokra és az áradásokra a következő hónapokban. Az ENSZ ügynökség világszerte működő meteorológiai szolgálatok számításaira alapozza az előrejelzéseit. Az El Niño egy pár évente jelentkező meteorológiai jelenség, bár nem az éghajlatváltozás okozza, a klímaváltozás felerősítheti a hatásait. Különös aggodalomra ad okot, hogy a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségében a felszíni vízhőmérséklet mintegy 2,5 fokkal haladja meg az átlagot. A horvát rendőrség fokozta a Száva menti határszakasz megfigyelését, miután egy nagyszámú migráns csoportot észleltek a határ közelében, Bosznia-Hercegovina területén. A horvát belügyminisztérium közölte, hogy drónokat is bevetettek a szomszédos országban zajló rendőrségi művelet támogatására. A minisztérium tájékoztatása szerint, miközben a Bosznia-Hercegovina rendőrség saját területén hajtott végre intézkedéseket, a horvát rendőrség ezzel párhuzamosan további erőket és eszközöket vezényelt a helyszínre, hogy megakadályozza az esetleges illegális határátlépéseket horvát területre. Ma lépett életbe egy fiatal orvosoknak szóló program, amelynek célja, hogy szakvizsgával még nem rendelkező orvosokat ösztönözzön az alapellátásban való munkavállalásra, a kezdeményezés szakmai támogatást és továbbképzést biztosít a résztvevőknek. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy pontokat szerezzenek a szakorvosképzésre való jelentkezéshez. A program azon orvosok számára érhető el, akik 2023. július 1-e után fejezték be tanulmányaikat, rendelkeznek a Horvát Orvosi Kamara önálló praxis folytatására jogosító engedélyével, és jelenleg nem vesznek részt szakorvos képzésben, közölte az Egészségügyi Minisztérium. Luka Modric még nem döntött pályafutása folytatásáról. A horvát válogatott csapat kapitánya közeledik 41. születésnapjához. Az ASZ című spanyol lapnak adott interjúban kijelentette, hogy egyelőre nem gondolkodik a visszavonulás konkrét időpontján. A horvát válogatott e hónap 26-án Csehországgal mérkőzik meg a Nemzetek Ligájában, 3 nappal később pedig idegenben Sevillában lép pályára a világbajnok Spanyolország ellen. Beje község önkormányzata és a 106. dandár veteránjainak egyesülete ma emlékszik meg a Bejjéről származó elesett és eltűnt 21 horvát védőről, valamint elvesztésük 35. évfordulójáról. Délelőtt 10 órakor koszorúzásra került sor az Eszéki központi temetőben, a Rétfalusi temetőben és a Bejjei helyi temetőben. A Kultúrotthonban ma megnyílik a Honvédő háború a Tigrisek szemével című kiállítás, délután pedig a Szentmisét követően menet indult a Horvát Védők parkjába, ahol 18 órakor koszorúzási ünnepséget tartottak az emlékműnél. Az Eszéki Horvát Nemzeti Színház a HNK program keretében a Zágrábi Horvát Nemzeti Színház vendégjátékával nyitja meg jubileumi 120. évadát. A közönség megtekintheti a Stánac című egyfelvonásos operát, amely a vígjátékot, a hagyományt és a mediterrán szellemiséget ötvözi. Az új évad kezdetét a színházi szeptemberi Klikkel nevezésű esemény is jelzi, amelynek keretében a nézők 6 népszerű előadást tekinthetnek meg, egyenként 6 eurós áron. A Stánac előadása ma este 20 órakor kezdődik.

Isten konzuljára, Isten szolgáinak szolgájára, Nagy Szent Gergely pápára, liturgikus emléknapján emlékezünk szeptember 3-án. A 8. századtól temetése napján ünnepelték, mivel ez a nap a Nagybőjtbe esik, ünnepét 1969-ben szeptember 3-ára helyezték át. A Gergely név népszerűsége miatt azonban az ünnep eredeti helyén, március 12-énél szerepel. Egy nehéz, éhínségtől, nyomortól, népvándorlástól és háborúktól sújtott évszázad utolsó évtizedében került Péter székébe az az ember, akit joggal neveznek így, az utolsó római és az első középkori pápa, az egyházban pedig a nagy megtisztelő jelzővel illetik. Gergely, akinek ősei régi római arisztokraták voltak, ifjú korában közigazgatási pályára készült, és gyorsan haladt egyre feljebb a hivatali méltóságok fokozatain. 30 éves kora körül már a legmagasabb közigazgatási hivatalt viselte, Róma prefektusa lett. Az ifjú prefektus minden külső elismerés és sikerdacára sem lelte belső békéjét. Csendes magányra vágyakozott, hogy a közügyek zajától távol csak szellemi értékekkel foglalkozhasson. Apja halála után 575 körül szinte észrevétlenül mondott le a prefektusi tisztségéről, és visszavonult atya palotájába, ahol a három nagy nénye már a világtól visszavonult, elmélyült vallásos életet élt. A szerzetes közösségben elmélyülten tanulmányozta a Szentírást, a Szentatyákat, elmélkedett és szigorú aszkézisben élt. Később élete legboldogabb szakaszának látta ezeket az időket. Békés, szemlélődő életét II. Pelagius pápa zavarta meg azzal, hogy kiválasztotta és felszentelte a római egyház diakónusává. A hét kerület egyikének élére került, és az egyház karitatív, illetve anyagi ügyeit intézte. Amikor a pápa látta, hogy feladatát milyen gondosan teljesíti, megbízta az egyik legkényesebb és a legmagasabb tisztséggel, kinevezte követéül és állandó képviselőjéül a császári udvarba, Konstantinápolyban. Ő biztosította az egyház nyugati és keleti része között a legmagasabb szintű összeköttetést. Gergely műveltsége, hivatali ügyekben való jártassága és személyének kedvessége hamarosan nagy tekintélyt szerzett neki a császári udvarban. Azon fáradozott, hogy a sok oldalról veszélyeztetett itáliai népnek segítséget szerezzen a császártól. Minden ilyen törekvését meghiúsította azonban a ravennai helytartó, egy különben jelentéktelen ember. Gergely ezért 585-86-ban visszatért Rómába, levondott hivataláról és visszavonult

Gergelyt. Ő eleinte vonakodott, mivel továbbra is a csendes életre vágyott. A pápaságot az egyház szolgálatának tekintette, így nevezte magát, Isten szolgáinak szolgálja. Gergely első pápai cselekedeteként könyörgő imát hirdetett Róma 7 nagy bazilikájában, a pestis megszűnéséért és a vezeklésként a sokat szenvedett római népért. Körmenetet is tartottak, melyen a pápa mezitlán ment végig a Lateránból a Szent Péter bazilikában. Mikor a Tiberit felé közeledtek, csodálatos látványban volt részük. Hadriánus császár síremléke fölött megpillantották Mihály főangyalt, aki irgalmas tekintettel hüvelyébe helyezte lángoló kardját, és ezzel a város sújtó csapások megszűntek. Eljelenés emlékére áll ma is Mihály főangyal bronzszobra az angyalvár tetején. Rendkívüli hatásúak voltak a liturgikus intézkedései is, melyek kiterjedtek a szentségek kiszolgáltatására, a szentmise szövegeire és énekes részeire is. 854 levele maradt ránk, melyek a hívek körüli fáradhatatlan munkájáról tanúskodnak. Jobb könyvéhez írta magyarázatai, annak bizonyságai, hogy nagyon ismerte az ember. Gergely 604. március 12-én hunyt el Rómában, és a 8. századtól ezen a napon ünnepelték. Mivel azonban e nap nagybőjt idejére esik, a liturgikus emléknapot 1969-ben a püspöki szentelés napjára, szeptember 3-ára helyezték át. Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. Ez magyarázza, hogy 8. Bonifác 4-ként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolt a Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellé. A nagy szerzetes pápa életéről, akit korának nyomorúságai késztettek oly sok cselekvésre, hogy gondjával átölelte a földkerekséget egyik szélétől a másikig, és gyógyított minden sebet. A levelei, életrajzai és a legendák tudósítanak. Példaadó volt Gergely magatartása nem keresztényekkel szemben is. A terracinai püspök egyszer féktelen buzgóságában elvette a zsidóktól a zsinagógájukat. Ezek a pápához fordultak oltalomért, és ő így írt a püspöknek. Azt akarom, hogy orvosold a panaszt, hiszen azokkal, akik nem tartoznak a keresztény valláshoz, szelíden, jóságosan kell bánnunk, és barátságosan kell velük szólnunk, hogy a keménységünk el ne üzze őket, hanem elfogadják tőlünk a meghívást az evangélium szépséges hitére. Ugyanúgy engedélyezte a megtért angol szászoknak, hogy a nagyegyházi ünnepeken tovább ápolják egyik-másik kultikus szokásukat, mert ha az ember föl akar jutni a magasba, nem érkezhet meg egyetlen ugrással, hanem egyik lépcsőfokról a másikra kell föllépdelnie.

0: időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos volt az idő, a nappali hőmérséklet gyenge északkeleti légmozgásban 28 és 32 Celsius fok között alakult. Eszéken ma délben 30 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 30%, a légnyomás értéke 1018 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló idő várható, de éjszaka 15 és 20 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, holnap nappal pedig 34 Celsius fokig melegszik. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!

0: Vidéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
2: Pravi Radio Osijek.